Sok év után újra látom roskatag öreg tanyát, lakója nincs régen.

Vad éjszakák, test a testtel, forró levegő, hű de perzsel. Érzem izzó lángcsapását, az élet csöpnyén hamvadását. Nincs ki, úgy tudom, ennyi volt, de boldoggá tett, míg elrabolt. Hangot súgja az esti szél,

Gazdagul kivett el az édes kicsi lány, hatos fogat vitte őket a templom előtt. Nem is láttak a faluba így nagy esküvőt, kilenc szobát.

piros alma kiguru, piros alma kiguru taposába. Nincsen, aki felvegye, nincsen, aki megtörölje a sárkot. Én felveszem, megtörölöm a sárkot. Csókot várok estére, csókot

hajtja, kéki baja seje van, kéki baja bónak hajtja a fejét. Nincsen, aki seje haj, nincsen, aki meglocsolja a tövét. Szállj le, harmad, aki igolja tövére. Most találtam seje haj, most találtam egy igaz szeretőre. Szállj le, harmad, aki igolja tövére. Most találtam seje haj, most találtam egy igaz szeretőre. Este kezdtem seje haj, este kezdtem a lovamat nyergelni. Reggel itt tart seje haj, reggel itt tart a szőrszálmat rárakni. Lovam hátán szépen csillog a részszerszám. Egy csemlegény seje haj, egy csemlegény ki a mennyecskékhez jár. Lovam hátán szépen csillog a részszerszám. Egy csemlegény seje haj,

Limpy, limpy, limp. Soon lick me many yen. Rész egen csavargó, jaj, drágám, ne láss most. Pillen, pillen, pillen, zűnök minden ilyen. Részegen csavargó, jaj, drágám, ne láss most.

0: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
0: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: Lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Ó, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila orchideák, vigyétek hozzá.

0: magához láncolt utolsó táncolt.
1: Ellent és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.
1: Eltévedt emlék megkésett bennem.

0: Ezt mondta akkor is ön.
1: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
0: Én mégis megköszönöm.
1: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
0: Az én világom, az ön virága, hújjon hát

0: Van ilyen ötlet, fejemben húsz még, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen húzna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Utánam jött feleségem bajozni, elmentem én az erdőbe fát vágni. Utánam jött a feleségem bajozni. Hát te lányi, minek jöttél bajozni? Más embernek a szemébe kocsintani. Jaj Istenem, meg

hány muzsik hop. Ha nagy bőgős, jaj, de húzza, bemulat az egész banda, sövadub a cigánybávasok, a roma.

0: 5 óra van.
1: Égbe nyúló jegenyefák, vigyázzatok, apám szélharmára. Jegenyefák néznek ott a két lőmagas égbe, ahol az én édesapám nyugszik messze.

Szászló. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

két babonás szép szemednek imádója lettem. Azt csak a jó Isten tudja, mennyit is szenvedtem. Ha panaszom felhallatszik a csillagos égig, az éjszakát mindig rólad álmodozom végig. Olyan vagyok, mint ha mindig temetőbe járnék, mint ha mindig a sírok köz valakire várnék.

őszre hajló sötét felhők borulnak a tájra. Az én szívem a te rózsás leveledet várja. Meg is jött, de Istenem, nincs köszönet benne. Mint ha csak a szegény szívem gyászlevele lenne.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Megállott a tenerén forgalom.

0: Zenny.
1: Okay, ready?
2: No. This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: On the radio.
5: Hello.
6: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
5: Ki vagy te, bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírti.

0: de láttál már engem? Én már úszni is tudok, majd megmutatom neked, meglátod, milyen ügyes vagyok.
1: Kérlek, segíts, hát én úgy szeretlek téged, s az anyukád.
0: Te szeretsz?

a hullott az égre egy ragyogó csillag. Azt hittem az enyém, egyedül enyém van. Nem keres

az akátfa fehér fürtös virága. Alatta egy őszült ember kibaszott.

değişmez.

is. Beszélnek az emberek, róla jár, csak is téged szeretlek, de akármit is. Beszélnek az emberek, róla jár, csak is téged szeretlek. Esik, eső, hull a hó, hát éri minket a takaró. De bújj ide mellé, megfogom a kezedet, egész éjjel gyógyítom a szívedet. De bújj ide mellé, megfogom a kezedet, egész éjjel gyógyítom a szívedet.

bor fehér rózsa volt az én világ.

meg nem meg a szívem mikor. Fehér rossz

kezjárok majd. Kinevetnek, amennyecski gengemet, hogyha mindig csak lányokat szeretek. Becsapom a lányokat, menyecskékhez járok majd, tiszta szemű menyecskékhez járok majd.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

tűnik. Hazamegyek babám, hazamegyek babám, hazamegyek, az jó, kialszom magammal. De hazamegyek babám, hazamegyek babám, hazamegyek, aztán jó, kialszom magammal.

Panna Rádió. Hit music. Panna Rádió.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Becsapta.

kapus lába, egy-két feleszt lenyomott, megfogadta, tegnap pedig, ha soha többé nem iszom, de úgy berugom, még az éjjel, s minden pénzem elviszom. Mámorosan szép az élet, a legrészegebb én vagyok, csak az asszony

0: mint hétköznapi érzelem.
1: Egy szövetség mely átvezet az életem, és bármi baj van, fel nem bontható,
2: csak őrizni való.
1: Ha így vagyunk,

a szél borzolt a hajamat, bizony a pusztaságban. A tűz lebogott, a fénye csak úgy megremegett a szemeken. Lelkesedésünkben szívünkből kifogyott a türelem. Hiába vártok annyiszor, hogy valaki végre szóljon. Csak végtelenig tartó hallgatás volt ezen a ponton. Fájó nagyon a búcsúzás, de néha meg kell tennünk. Ha akarunk élni, még csak akkor valósul meg.

közösség itt a csend. Néma kérdésünk és a válaszainkkal egyet jelent. Hiszen barátok maradunk, amerre haladunk, ameddig élünk. Nem szakadunk el emlékünk, tűzében tovább égünk. Hirtelen egy gitár hangja hatolt élesen a csendbe. Belemarkolt szívünkbe, ugyanakkor bizony jól tette. Közelebb ültünk egymáshoz, e fájó

شب زدم برم، نم صورت سوچم چاگرمت نیمم هر وقت

sem nem szólt szót sem, csak elment néha. Hervott.

0: Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.
1: Lehet segíteni énekelni, ha van kedvük.

Lenny, lenni. Nem tudok már hinni sohasem. Nem érdekel a világon semmi. Komédia volt az életem.

0: szeretlek.
1: Ez hogy tanéken,
0: jön egy nagy út, s ő elvakul.

sovaşın. Ne mirdeke o világon sem mi. Omi diabolt az életem.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Class. On the radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

Vačoňi has, vyštoškej mej, od zlaty keď cigán legie. De szépen szól a hegedűje, elhagyta a szeretője. De szépen szól a hegedűje, elhagyta a szeretője. Megyek az úton lefelé, senki sem mondja,

Sokett, kislány, mondja még, hogy gyere véte szerencsétlen. Piros, de piros, de nékem piros, nékem hazamenni, jaj, de tilos. Add ide az icipici szádat, ha csukuljat rajta, de 300-ot. De add ide az icipici szádat, ha csukuljat rajta,

becsülis meg majd a fia. A te uram dolgos ember, csengő tollért hoz majd néked, kis királynő énekel majd. Anyám vélem igazhat majd, vigadozhat és táncolhat, megcsúgolhat.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Awesome. Hon Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

te ott maradok nálad. És hogyha te is akarod, gyújts meg egy színös gyertyaszálat.

meg egy színes gyertyaszálon. Ha ott maradhatok, mindegy, hogy hiszed, nem hiszed, még ma is nagyon jó.

Az itt köztünk harag nincsen, átkos szót ne szóljunk. Legyen boruk, lágy kenyerű, sok-sok eurójú. S ha majd meg lesz mindenik, tán kinyílik a szemik.

0: bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Szörnyű tragédia volt számára, amikor két gyermekét is el kellett veszíteni. A kétségbeesésből olykor nem látott kiutat.
2: Ne fedjetek meg, értek emberek, kétségek közt megtorpanok letörve. Hüstó fenékre bízom testet, lelkem jövőnknek titkáncsünk örökre.

hátát ejteni, oly csacsiság, egy kicsi házban a domb tetejé, gyere oda, édes szeves belé. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk mosolyogni, és csak a takarkadé.

az este betakar, vár az a kis hóak a domb tetején, gyere oda édes, ott légyen én. Éljen az élet, zengjen a dal, jöjjön a csók, ha az este betakar, vár az a kis

0: 9 óra van.
1: Add neked ima könnyében, vele nézek hulla könnyem, vele nézek hulla könnyem, jaj. Az van abba beleírva, a szerelem tesz a sírva, jaj, ha meghalok.

0: Homer Holum.
1: Gênio, gênio, indo e na bonsai, venha se tocar.

0: Music's awesome.
1: On the radio.
2: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

hogy napsugarat rajzoltál az égre, űzbe hajló borús esteken. Ideje, hogy megtudja most más is, hogy

hogy megköszönj végre, hogy jóban rosszban itt voltál velem, hogy napsugarat rajzoltál az égre, tűzbe hajló borús esteken. Ideje, hogy megköszönjem végre, hogy a biztos pont az most, s mert nem tudtalak elrontani én se.

ideje, hogy megköszönjem végre, hogy jóban, rosszban itt voltál velem, hogy napsugarat rajzoltál az égre, őszbe hajló borús esteken. Ideje, hogy megtudja most más is, hogy hajótörött voltam nélküled, az élet vihar verte tengerében, te voltál a biztos kis sziget.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

aki csak nézett, de abban minden benne volt. Jött olyan,

volt, aki csak csókolt, de attól megőrültem én. Jött olyan, ki beszélt, és nem lett

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Schöne.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

3-5-5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.